0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Sit together on the sofa.

She says, I think I'd better go.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretjük.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Itália Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatom.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagó Rádióban.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

a 80-as. Together forever and never, too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitok jó rádió.
1: Mi?

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi!

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Szerintem a zenére. Szerintem a zenére. Szerintem a zenére. Szerintem a zenére. Szerintem a zenére.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

csak hallgatom. Milyen könnyű vagy, mást nem szabad.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt bizony a Retro műsor velem, Szillel. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, és várok minden kedves hallgatót a chatünkre, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Szóljatok a maminak, a papinak, a barátoknak, a haveroknak, a szomszédnak, mert jó kis bulit terveztem a mai délutánra nektek, kedves hallgatók. Vegyes retro zenéket hoztam, a hónom alá csaptam, és remélem, hogy mindet le fogom tudni adni, és jól fogjátok magatokat érezni.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

your attention, please. It's time for the final countdown.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, Albano és Romina Power Felicita. Ez szólt, el is indultunk a mai délutánon. Üdvözlök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Ez itt a retroadás velem Szilel este 18 óráig. Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van Bubu 81, Kimó, Nefertiti és a két robotunk, Bobby és Ártudító. Várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra, úgyhogy bizony este 18 óráig várok mindenkit. Utána más csináltok, amit akartok. Na jó, csak vicceltem. Üdvözlöm a kedves külső hallgatókat, a kollégákat, és akik éppen lapulnak, a Facebook lakókat, a heavenface.com lakóit, Bót, Hektort, Julcsit, Szanit, Vadrozsát, Varázs Ceruzát, Ásliát, Blondit, kedves Csigusz, nagy puszi neked, Woman is itt van, Jocó, Lady Margitka, Nita, Norbi és még sokan mások, nagy puszi nektek is, hát kellemes zenehallgatást kívánunk, ugye? A mai napon minden Helénnek nagyon boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok Domos, Krizanta, Alán, Bocsárd, Buzárd, Hasszán, jaj, micsoda név, Hasszán, Hella, ugye, Hella, Celesta, Huba Lívia, Fortunát, Ila, Beatrix, Ilma, Ilona, mindenkinek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig, üdvözöllek, kedves Csámpás Rozi is felébredt már, nagy puszi neked is. Hát szerintem induljon a buli, mit szóltok hozzá. Magyar és külföldi előadókat hoztam, úgyhogy hajrá, hajrá. Jön, érkezik Barbara Streisand, Woman in Love. Aztán egy jó kis bikini, DJ Jima cover remixében, 2025-ös remixben. Adj helyet magad mellett bikinitől. Figyelj, fülej! Természetesen Itália cover duo, ami szól most.

Tehát a zuhanyzót is kiszoktam mosni mindenhol is. Remélem ti is, mert hogy fő a higiénia,

0: Hello, halihó, hát kérem szépen, éhesek vagyunk és fáradtak, főleg aki dolgozik. Nektek nagyon nagy kitartást kívánok a mai napra is, főleg éjszakára, aki éjszakára megy dolgozni, ugye? Én nagyon, már említettem nektek, hogy már amikor éjszakás voltam, én imádtam nagyon az éjszakás műszakot, hála Istenem volt benn nagy főnök, így aztán kicsit jobban érzi magát az ember, lazábban tud dolgozni, úgymond. Na de, hoztam egy vadi, hát nem új, tavalyi 2025-ös Tribal Afro House remixet. Carlos Santana, Maria fog szólni. Aztán jön Éva is, ugye? Csepreg Éva a titokkal, Andrew Senpai bootlegében itt a Bitangyó Rádióban. És hát, mielőtt jönnének a jó kis zenék, elárulom nektek a mai menüt, a mai menü a következő. Sárga borsóleves, ja ez nem az az adás, na figyelj, fülej, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora. Szokás szerint ugye a pénteki műsor, 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, ha van időtök és van kedvetek. Na most jön a zene!
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Hát csupán azért jajgatok, mert jól esett, kedves Csígusz. Képzeljétek el, néha én azt mértem fel, hogy jó jajgatni, megkönnyebbül az ember szíve. Ugye? Ó, jaj.

jelenleg 14 fok van itt Kőbányán, lehetne jobb idő is. Kint voltam egész délelőtt, tudjátok, van kertem, és hát van levél is, amit össze kell sepregetni. Jó volt kint lenni egy kicsit, levegőzni a levegőn, úgyhogy ajánlom mindenkinek a hétköznap, aki tud, feltétlenül legyen a levegőn. Teljesen más a levegő összetétele ilyenkor ősszel, ugye kicsit keményebb, kicsit fagyasztóbb, úgymond, kapunk levegőt.

Magyar zene érkezik, Lord, egyedül járom a várost. Hava, hatalmas nagy puszi neked.

Érkezik DJ Bobo, Take Control! Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem olyan hétvégi hangulatom van. Nem tudom miért. Mert biztos majd elmúlik.

1-2-3. A következő zene olyan lesz, hogy szerintem mindenki szereti, még az is, aki azt mondja, hogy nem, pedig de.

Hát kérem szépen, belibbent egy stewardess ismerősöm a Heavenre, aki Edina, hát nagy puszi, neked nagyon rég láttalak, remélem repkedsz ide-oda.

Jön egy jó kis remix idei 2026-os Abba remix. Csicsi, Tita. XXL.

Chiquitita XXL EDM Remix 2026-ból ABBA! Azt a pasta!

Nagy puszi neked, Maskura 67, és kedves Joe Papa. Mivel van egy Csigusz nevezetű egyén a heavenface.com oldalon, a következő dalt neki szántam, csak hogy érezze a törődést, úgyhogy majd figyelj és fülelj!

Mostanában annyi emberhez tudok kötni zenét, úgymond. Úgyhogy ez a mai nap, ez ilyen lesz. Úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Mert hogy lehet, hogy pont te leszel a kiválasztott.

Megtudtam, hogy libagyilkosok is vannak itt a falon, nálunk a Bütangyó Rádió chat falán. Szegény liba. Ma már nem sziszeg. Na de én nagyon-nagyon szeretem a csigabigákat. Hát csigabiga, figyelj oda!

Csihaja, csuhaja, rákegye ki, csigabiga, Notár Méri szólt itt a Bitangyó Rádióban. Remélem jó kedvelet mindenkinek, és egy picit felébredtetek, ébresztő, ébresztő. Érkezik Tina Turner, Best, méghozzá DJ Paul Harold Extend Remixében. Aztán egy jó kis magyar zene, Subbass Master, négy üteme itt a Bitangyó Rádióban.

Ma azért lesznek még tőlem meglepetések, és ne bánjátok meg, ha maradtok velem, mert bizony-bizony vannak még meglepcsik nálam.

A mai szerda is, ugye, már csak ilyen, minden szerdánk ilyen, hála Isten. Utána érkezik 18 órától 20 óraig Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Aztán 20 órától 22 óraig Pete érkezik Eurodance mániájával. Tartsatok velünk!

Aki még nem tudná, velem legközelebb pénteken 16 órától találkozhat a hangommal, és akkor bizony ellazulunk, lazulási műsorommal érkezem, és várok mindenkit sok szeretettel pénteki napon is.

Már is érkezik az a bizonyos négy ütem, ugye? Gyújt, gyújt, szív, szív!

Eljött az idő, bizony idő van, kérem szépen, méghozzá kávézási idő. Szokás szerint meghívok mindenkit egy virtuális kávézásra, mindenkinek kedves egészségére.

Bizony, Gusztáv, aki ugye, varázs ceruza. Kávézási idő van, mint minden délután, úgyhogy neked is kedves egészségedre. Na de érkezik Keoma lambadája, egy igazán másképpen szóló stílusban, Afro House remixben, fogadjátok sok szeretettel.

Többen jeleztétek, hogy szeretnétek dalt kérni. Hát ezen a héten én ma nem, viszont jövő héten tervezek kívánság műsort, és hát feltétlenül várom majd a dal kéréseiteket. Méghozzá jövő héten kedden lesz kívánság műsor, élő kívánság műsor, úgyhogy készüljetek a dal kéréseitekkel, jól fontoljátok meg. Lehet tőlem többet is kérni, amúgy több zenét is, úgyhogy jövő hét kedden élő kívánság műsor itt a Bitang Jó Rádióban.

érkezik Cuan Limited, No Limit 2020-as feldolgozás, DJ Koopy bootlegje itt a Bitangyó Rádióban. Ugye, azok a 90-es évek, nagyon szerettük, legalábbis én biztos Hodziher, én ezeken nőttem fel, remélem páran ti is.

Természetesen érkezik magyar zene, Herceg Burai, Opic, csa-csa-csa.

Hello, bello, kedves Kata, üdvözöllek! Érkezik Los de Rio Macarena!

Érkezik a Real to Real, I like to move it, itt a Bitangyó Rádióban, csak hogy ébredezzünk, nem elaludni, figyelj, fülej!

Érkezik LMFAO Sex and Clovit. Egy jó kis Swimbass bootleg itt a Bitangyó rádióban, és nem menjetek sehova, érkezik majd 18 órától Pinocchio egészen 20 óráig Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania élő zene itt a Bitangyó rádióban 22 óráig.

Hát kérem szépen, szerintem Hódzi Hár, hogy ilyen retro műsort nem hallottatok még. Érkezik Lutrice McNeil, Perfect Love. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out.

Haladok is tovább a zenékkel, Diddy Cool Revenge, egy Boney M és Queen sok szereplős zenebona, figyelj oda!

Jön, érkezik egy fiatal ember, őt úgy hívják, hogy Lionel Richie, és a Hello című zenét hoztam. Fogadjátok sok szeretettel!

Remélem ma senki nem ázott meg, illetve nem tudom, volt első arra felétek, kedves hallgatók. Itt Kőbányán nem volt még semmi, csak be volt borulva, kicsit sütött a napocska, de azért lehetett érezni, hogy 13 fok az 13 fok, ugye, most jelenleg. Na de érkezik Ice MC, It's a Rainy Day 2023-as feldolgozásban itt a Beat Angyó Rádióban.

Bizony, bizony, most van a levélszedés ideje, ilyenkor ősszel. Igen, ilyenkor én is kicsit besegítek a páromnak, illetve van, hogy egyedül is szoktam szedni a levelet, csak egyedül ugye nem jó semmit se csinálni. Nos, hát kérem szépen, azért öltözetek fel ti is, ha mentek erre-arra. Érkezik Lofti Begé, Zoltán Erika, Casanova.

Bizony, bizony, hamar eltelt a 2 óra, remélem, hogy élveztétek. Én nagyon jól el voltam veletek, nagyon jókat kacagtam, és hát remélem a zeneim is tetszettek mindenkinek. Ilyen retroadás még nem volt sose, szerintem. Úgyhogy várok mindenkit egy jó kis lazulásra pénteken majd. De még nem menjetek sehova, hisz érkezik kedves Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, bizony.

Az utolsó zeném Opus, Life is Life. Fogadjátok sok szeretettel. Én el is búcsúzom tőletek. Köszönöm a hálás, kitüntetett figyelmeteket. Hálásan köszönöm. Úgyhogy várok mindenkit pénteken 16 órától lazulunk egy tök jót, remélem. Úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Érkezik Pinocchio hamarosan. Én Szil voltam. Hello, bello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyekre, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokio, ugye egészen úszorok, ez itt a Bitangyó Rádió. Ugye szerdáról lévén szó, ugye ez a Maxi Sense, és egy élőben képpel és hanggal, hogy hamarosan indul a Twitch-en, illetve a Facebookon a közvetítés. Elindult a műsor, nem lehet belekezdeni a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenéválogatását, kérem szépen Szilka Lagonőre, kedves Szilik, össze a fantasztikus zenéket, jó pihenés és persze jó vásárlást nektek! Ugye az előbb volt hallható, ugye a műsor nyitó muzsikája Grant Müller és a Red for Love. Ez egy jól ismert örökzöld klasszikus, kérem szépen Vangelis muzsikája. A tűzszekereke, annak egy 82-es átirata, regisített verzióban, tehát tűzszekereke, 82.

Szóval a bitangyórádió.com, ugye benne a fafejű Pinocchio egészen úszak, aztán pedig érkezik, hogy egy Pete és a jól megszokott Eurodance Mania. Jaj, Dutyi, rendelkozz sokat, mert a végén elfáradsz.

Szóval a bitangyoradio.com, vagyis egy szokta volt tanulni, hogy a tanult kollégám Wolfi bitangyoradio.com. Maradunk a 80-as években, hogy érkezik egy igencsak akkor tehát nagy slágernek számító felvétel. Ken László, Italo Disco, olasz születés úriember, senkit ne tévessze meg a név, tehát Ken László is a felvétel, amelyel bizony debütált és beírta magát, kérem szépen a zenetörténelembe. Hey, hey guy, by Ken László. Hello.

Na akkor nézzünk körül, mi is a Bitangi Rádió chat, vagy meg a YouTube weboldal, bitangiradio.com, vagyis bitangiradio.com. Ehhez társul egy fantasztikus chat, kérem szépen, erre fantasztikus chatlakókkal. Köszönöm szép estét, jó zenehallgatást! Ugye itt van velünk kiváló kollégám Roni. Őt követi szorosan a nyomában a két robotunk, hogy van egy intelligensünk, ugye kedves maskura, ő Bobby, és itt ugye R2D2. Itt van Bíborka, itt van a szép erdéből Bubba barátom a háttérben, kedvesem Melinda, vagyis Kalambóné, igaz édesem. Itt van a Csámpás, és persze itt van a rég nem látott horgászlány, hello, hello! Szép estét, hogy vagy? Itt van a Kata, aki még mindig nem tudja, hogy mit illik és mit nem egy csetvalon. Itt van a Bitangi Rádió ős anyja, kérem szépen, maskura. Remélem a háttérben hallgatódik Joe papa is. Hogy van a lába? Tud már járni? Itt van a Nefertiti, itt van Pista, ott van Hét. Itt van a Bitangi Rádió másik ős anyja, kérem szépen, az ős robbanás. A Bitangi Rádióban ő Tikka. És itt van a kedvesem, egyetlenem Zorka, hát hello baby! Remélem jól vagy, és már gyógyulgatsz. Tudok neked kínálni egy nutellás ékrémet, csak is a gyógyulás reményében.

Várj, az igazatom meg, ugye most éppenség, ugye kedvesemmel van egy fogadalmunk, ugye, hogy decemberig nincsen édeség zabálása. Csak kockáról kockára, igaz életem?

0: Igaz életem, csak semmi édessége.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.

Hát egy kedves horgász az igazat meg, egyébként mi sem szeretjük a csokit, hogy az orkával, azért pusztítjuk általában. De most decemberig nincsen csokoládé, majd decemberben sem lesz úgymond csokoládé, csak egy kis sütike.

Szóval, aki igazából ugye szeretne rossz pontot szerezni az orkának, ugye csak nyugodtan küldjön a csokoládét, hiszen most a csokoládé nuku! Mert bizony vannak ugye értetlen emberek, talán az agyuknál fogva talán kicsit ez meg is érthető. Ah, szeretjük, egyébként nagyon jó. Azt mondom, muchachónak.

Ugye közben a háttérben látom, hogy itt van egy Jetki kollega is. Itt van ugye Wolfi is. Ugye a Facebookon ugye itt van Dutyi Dili is, bár azt írt, hogy éppen ott dolgozik.

De hogy közben bekúszott a chatfar és Dutyi Dili azt mondja, hogy nyomja a munkát. Vagy inkább a munka nyom tégedet szerintem, nem akár csak a maskurát általában. Tudod, hello, Béla vagyok. Kedvesem, kedvenc köszönése, ugye, hello, Béla vagyok.

És persze ugye a háttér, hogy itt van ugye velünk Kopasz barátom is, hiszen is ugye nyomja a gázpedált, hiszen ő is szintén dolgozóban van. Szóval a fantasztikus 80-es, elkerülni szépen, hogy Ken László és az Úriember egyik talán legnagyobb robbanása volt ez a felvétel. Hey, hey, Guy volt a felvétel címe. Na, kopasz barátok, egy felvételt küldök neked a volán mögé, vagy éppen volán elé. Egy nagy kedvencünk, Kim Wilde, Cambodja.

Hello, kedves Jetski! Ugye ő egyébként egyben vasárnaponként reggelent, hogy a 8 órától 15 tartandó Best Café műsorvezetője. Hát hello! Előkerült Pifta is. Hát hello! És egyelőre szintén a háttérből, Podolszky János barátom, hogy egyenes ugye az Egyesült Államokból. Fönikán, megvárunk, ne is csehess, megvárunk.

Pedig képzett, kedves horgászlány, öblögetett ugye kedvesem, Jägermeister, az első igazából hatott, azt szokták mondani át, hogy az alkohol ugye az tisztítja a szervezetet. Erre igazából élő példa ugye kopasz barátom, mármint a tisztítást illetve, hiszen nála valóban tisztít egyébként az alkohol. Igaz, kopi. Egyesült Királyság, egy családi vállalkozás, ugye? Ugye van neki két fiú testvér, mind a kettő zenekarban zenél, írják a dalokat. A kedves papa pedig ugye maga a menedzser, Kim Wilde és a Kambodzsa.

Kopasz, sose voltál tiszta te. Ne fürdjél le! Hát meg egy suncorgó, és hát csá, suncika! Pitangyorradio.com. Benne ugye Kim Wilde és a Kambo. Gyordunk az Egyesült Királyságban. Érkezik egy igencsak kedvenc felvétel. A csapat neve Level 42, és a felvétel igencsak tanulságos. Lessons in Love, vagyis szerelmi leckék. Hát figyelem, figyelem, aki rossz, azt elverem. Szóval Pitangyorradio.com, benne Level 42 és a Lessons in Love.

már csak békatka hiányzik. Az is anyák földjéről. Hát kedves Pöskör, vigyázz magadra, ne dolgozz te sem sokat. Tudod, várunk vissza. Mi itt leszünk. Egészen 22-re, úgyhogy egyszer akkor érkezik majd Tuszarától Pete, egészen 22-ig. Érkezik a Eurodance Minor című műsorával. Hello, Béla vagyok. Hát Béláim, toljuk arrébb a kocsmát. Marian, szépen összejöttünk.

Ugye a kis rossz, hogy igazából két generációt szolgáltam ki, ugye zenéleg, ugye... Egyik az nem volt másodmaga a 80-es évek generációja, és ugye a mások pedig a 90-es évek generációja. Bitangyoradio.com. Egy rádió tárok nélkül. Benne a fafejű Pinocchio egészen úszak, ugye ez itt a Maxi Sensation. Ugye 2026-ot írunk még hozzá. Ha nem csal az érzékem, ugye akkor októberben járunk. Amikor ez a 14-dik, ugye szerda van. Hey, megjött Benni is, hát hello, szép estét! Gyere Bennikém, buli van a Bitangy Rádióban, talán egészen pontosan 20 óráig. Ez itt a Level 42 és a szerelmi leckék, Lessons in Love. Hölgyek, urak, megyünk tovább, mikor az egészen pontosan Liza Minnellivel, aki bizony-bizony nem csak a zenében, hanem bizony a színpadon is remekelt a hölgy. 1989-ben járunk, mikor ez a lemez megjelent. És egyből igazából helyet kért a listákon. Ő tehát Liza Minnelli és a Losing My Mind. Persze a dal szerzője nem más, hogy a nótában is hallatszik. Mármint a zenei stílusból, ugye ez egy Pet Shop Boys alapokra írt dal. Innen tehát már is a válasz megadatott. Neil Francis Love és Chris Anand által szerzett dalról van szó, vagyis egy Pet Shop Boys szerzemény. A kell ugye nem más, mint a Liza Minnelli és a Losing My Mind.

Liza Minnelli és Losing My Mind a Bütöngő Rádióban. Hát figyelj, horgászlány! Szürke kis egér! Cin-cin-cin-cin-cin-cin! Gyere, bújj elő! Szürke kis egér! Cin-cin-cin-cin, adok neked sajtocskát!

Szerintem dolgozik, de figyelj, mindjárt be fog jönni szerintem majd. Kis egér, itt a sajtocska. Gyere, finom sajtocska, pápusztai.

Kisegér, nehogy szégyenbe. Losing my mind. Ha már ennyi sajtot szereztem neked, akkor gyere aztán, edd meg őket. Losing. Az a kerek sajt és az ögletes sajt a története.

kisegér küldjek netet? Losing my mind, de bizony rendben van, tehát ugye Liza Minnelli 89-es slágere volt hallható. Nem, Horgász, hogy egy ügyes kisegér egyébként. Mindenukba belefér. Ugye azt tartja a mondás, róla, hogy nincsen, ugye Pinocchio műsor, ugye úgy...

Úgymond Bonnie M nélkül, hát akkor érkezzék a Bonnie M Young, Free and Single. Ez tehát a Bonnie M felvétele.

0: Ugye ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
2: A terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

Why? www.beatangyoradio.com. Bár ugye minden szerd, hogy élőben képpel és hanggal a Twitch-en, illetve a Facebookon. A Maxi Sensation, ugye. Csak is lemezről, ugye ebben a kettő órában.

Van egy kis Bonnie M felvétel. Young, Free and the Single. Vagyis fiatal, szabad. Ami persze nem igaz, hiszen én már foglalt vagyok.

hagyaték, kérdez szépen Frank Ferien hagyatékában ez a Bonnie M. Hiszen ő álmodta és hozta létre ezt a formációt. Young, free and single. Egyébként, kedves orgászlány, hogyha hírek igazak, akkor ugye elvileg ugye jövő márciusban tervezünk egy újabb Bitangy Rádiós találkozót. Ugye még nincsen kiforva a részletek, de már a hónap azt talán adott, tehát ugye jövő márciusban. Amire persze azért tudod, téged is várunk sok-sok szeretettel. Érkezzük, kérem szépen, Bécs város, a szülöttje. Johann Hölzel, vagyis alias művész nevén Falco. Egy igazi egyéniség, egy igazi karakter volt, kérem szépen, a zenevilágában. Ugye sajnos autóbalesetben ugye vesztette életét Puerto Platán. Többféle híre reppent fel, ugye ebben a kapcsolatban, nem tudja, hogy mi az igazság, egy biztos. Ugye már nincs közöttünk, sajnos. Egy igazi szupersztár, tehát a Bitangy Rádióban Johann Hölzel, vagyis alias Falco és a Rock Me Amadeus.

Ugye héten nagy lemezpakolásban voltam egyébként, és kiderült, hogy rengeteg rocklemezem van. És ugye még adós vagyok lehetek, hogy egy rock adással, csak az ugye mindezt videóverzióban ígértem nektek. Ígérem, még idén meg fogjátok kapni.

Szóval idén ismételtem fel, gyullom majd a projektor a fénye, és egy kétórás videó keretén belül nyomunk egy rokkadást. Hisz, hogy az orkám mellett kicsikét kezdek már elrokkosodni. Igaz életem, köszönheted a rokkonoknak.

azt mondja, hogy Ben, hogy igazából a legnagyobb osztráka volt Schwarzenegger után. Hát szerintem fej mellett. Bár erőben nem volt olyan kifejlett, mint Schwarzenegger. De szerintem ismertségében azért ő közelíti őt. Ilyet a rock életem. Hiszen, mint tudjuk, ugye a föld kerek, ugye mindig lesznek rockerek. Mert ugye vannak rockadásaink, ugye hétfőnként, ugye hószorától Szillel, majd pedig ugye minden kedden 18 órától ugye Ronival. No és Liszt. Az kell a konyhába is, igen. Igaz, babám, kell a palacsintába. Jól tudom, talán rétes Liszt kell hozzá. Egy igazi egyéniség, egy igazi karakter, kérem szépen, olyan hölcele, vagyis Falco. Jó, ott egy fantasztikus szerzőpáros, a Bolland és a Bolland fivérek. Robbie és Ferdi Bolland kettősében.

0: Ugye tudjuk már a műsor felénél. Akkor egy kicsikét most lassítunk. Össze lehet kapaszkodni. Kinek a karosszékkel, ki a párjával, ki a párnával. Ami nem az kell, basszus. Nem kell bele liszt. Figyelj, Tika, ne kezdjék el, én olyan szakácsiribe állok, érted? Igaz életem. Nagyon jól tudok sütni, főzni. Úgy berakom a mikróba, kérem szépen a pizzát. Vagy inkább tegyem a sütőbe. És kérem szépen a csak engem is kiröhögnek, kérem szépen. Szó szerint engem kiröhögnek, érted? Pedig olyan a tudásom, kérem szépen a konyhába, hát enni azt bizony jól tudok, kérem szépen, az egyszerre biztos. Na, bitokradio.com, hogy kicsikét lassítunk. Gyere, babám, bújjunk össze.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól te vigyázz.
0: Nem, kérlek szépen a teját, azt beteszem, kérem szépen a teafőzőbe. Na, Bitangyó Rádió, tátká!

Egyébként fehér hagytjuk, kérem szépen, rebdes az égen. Sven Hart, a Bitangi Rádióban, tehát a Nightwish.

No, kérem szépen, bitangyorradio.com, ugye benne, tehát ugye Night, és az elmúlt a néhány percben, ugye egy kis kulisszatot, ugye kedvesen, hogy egy nótával lehet ugye elüldözni, illetve egy dal, egyféle formátumú dalokkal lehet ugye elüldözni, ez pedig nevesen, de a karácsonyi dalok. De! Ugye mindig van egy de, kérem szépen, ne felejtjetek, tehát mindig van egy de. Tehát ő igazából nem szeret a karácsonyi dolgot, mert az olyan kis snasz, meg olyan erőtetett dolog, ugye shoppingolás, menni kell, jönni kell, minden atyám, egyszer. Szóval őt evel lehet elüldözni. De! Ugye van mindig egy de, igaz életem.

Hát íme a de. Hiszen a dal egyébként egy kicsikét, pontosan nagyon téli eső nóta. Hiszen ez már a Snowman animációs film egyik betétdala. Walking in the air, sétálok a levegőben, és a Nightwish duplázik.

Igen, babám, nyertél. Valóban ugye Tarja Turunen énekel, ugye egy 98-as albumról származik felvétel. A dalszerzője Howard Blake. És a 82-es ugye Snowman című animációs rajzfilm egyik Betty dalaként debütált. Szóval Nightwish vitt Tarja, tehát akkor jogos a két pont. Köszönöm, persze én is puskálok az igazat megvan, tehát ugye azt nézem, hogy Tarja ugye 96-tól 2005-ig volt ugye a csapat a tagja. Hát arra van hozzá tartozik ez a dal, az ő nevét filmjelzi.

0: Köszönöm a pontosítást! Szóval akkor tehát Night Vision with Tarja és a felvétel ugye a Walking in the Air. A bizonyosan, tehát mondottam, hogy Zorgát ugye el lehet tűzni a karácsony dologkal, de ezzel az egyel viszont meg lehet fogni, kérem szépen a bitangyoradio.com. Hát Bennikém, akkor érkezzenek a te perceid, mert ez a Bitangyo Rádió. Hey ho, Bitangyo Radio Station! Érkezik a robbanás! Hey, bitangyoradio.com!
1: Igenis, feleséges úr!

Hát mindenki megjött a mester János személyben. Hello, hello! Holdon innen, Holdon túl! Ez a Loft felvétele és a Holdon!

Hú, Zorkám, aztán kaptál egy kis csokomot a Jánostól. Hold on!

Na, kérem szépen, hogy a bitangyorradio.com, ugye belekezdtünk a 90-es években, kérem szépen, hogy ez volt a Loft felvétele és a Hold On. Na, figyelj, Bennikém! Érkezik az édes álmok a Bitangyor Rádióban. Sweet Dreams, egy kicsikét másképpen. La Bouche.

igen, éppenséggel főzőcs kézik, és hallgatjuk ezen a Bitangyó Rádiót. Labos és a Sweet Dreams Egy House mixben a Bitangyó Rádióban.

0: 1992-t írtuk akkor, még az a felvétel kérem szépen felbukkant a listákon.
1: Here come a cool combination between Dr. Alban and Johnny Osborn.
0: Combiné! Jók az a csipkés combiné. Dr. Alban.

One Love. Hát persze, hogy van, hiszen rosszul a felvétel. One Love. Dr. Alban a Műtöngi Rádióban 92. One Love. One Love. Tudod, Zorkám, hogy én szeretlek. Jól vigyázz!

bitangyorradio.com, vagyis bitangradio.com, benne a Dr. Albán és a One Love. Most pedig érkezik egy igencsak személyes kedvencem, különösen szépen 95-ös rajtszámmal. A lemezett szakoronyán pedig érkezik. Oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah. Oh, na, na, érkezik nektek egy angyal, Pinocchio személyében. Yeah. Oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah, oh, na, na, yeah. Dancing with an Angel, táncolok az angyallal, Műtengeradio.com, benne W. Fit Alexia felvétele. Yeah.

0: Egyik ez a szívbomba. A Bitang a rádióban. Dancing with an angel.
1: Dancing with an angel.
0: W.

Dancing with an Angel, ugye 95-ből szólt a W és Alex a közös felvétel a Bitang Rádióban. Ugye lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finish részén, érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mánia a Bitang Rádió műsorában. Addig pedig táncoltak az angyalkával, bitangradio.com, Dancing with an Angel. Dancing. Dance with me.

0: Hello, kedves Jani barátom, szép napot neked is! Remélem, a kezelés az jól sikerült. Dancing! Ugye ez az olasz hölgy, ugye Alexia, aki bizony-bizony meg annyi slágra, hogy adta is kocsony ezt a hangját. Oh na na hey, oh na na hey, oh na na hey.
1: Dancing with an angel.
0: Dancing with an angel. W Fit Alexia.
1: Talking with me.
0: Standing by my side. Talking with me. Dancing with an angel.

igazi dance sláger a Műtangi Rádióban. Igazi talpra való muzsika. W. Pete Alexia. Kedves Orgászlán, köszi, itt voltál velünk. Emelted a chatfal színvonalát, örülünk, hogy ismételten benéztél hozzánk. Máskor is várunk sok-sok szeretettel. És ne feledd, márciusban Beatangyó Rádiós találkozó, hogy hol és mikor, az majd kiderül a későbbekben. Kilencszorodban járunk, kérem szépen. Egy igazi slágergyáros. Dalszerző, producer, fantasztikus táncos. Mindez egyben DJ Bobo.

És a műsor végre meg egy kedves barátom zenés. Hát elő szép eset neked is oda fedélzeten. Ez a bütöng rendben, benne pedig ugye már a legköszönő félbelévő fafejű Pinocchio, benne pedig ugye DJ Bobo 96-os lágere a Prey.

szóval élünk boldogan, kérem szépen az ígéret földjén. Várva az új generációt. Álmodunk, mert álmodni jó. Vannak ugye képes álmodni nyitott szemmel is, ugye vannak pedig ugye képes álmodni csukott szemmel. Vagy így, vagy úgy. Ő volt tehát DJ Bobo 96-os a slágere és a Prey. Most ugye kérem szépen kicsit kikandikálunk. Nem is akárhogyan. Kikandikálunk, vagy éppen bekandikálunk. Na gyere, baby! Ez egy nagy szerelem. Oh yes! Digital Scream!

0: Neked ezt tudnod kell. Soha nem lesz vége. Igen. És nélküled.
1: Nem ér. Nem ér semmit az élet.
0: Ez egy nagy szerelem.

0: Ez egy nagy szerelem, igen.
1: De
0: nélküled nem ér semmit az élet. Ez egy nagy szerelem. Jiggy Dance Cream, Pittangyoradio.com. Ez már a véghajrá, kérem szépen.

Hello, békötka itt is. Kész a koszt. Jónak a vártéjjal. Na, kérem szépen, Digitál Scream, kérem szépen, és egy nagy költőkérdés, édesem, ez egy nagy szerelem, igen, neked ezt tudnod kell, soha, soha nem lesz vége. Lányi, Lala és Hozsó, kettős már a Bitangi Rádióban.

0: ahol benned él egy kisvilág, kérem szépen a Lányi, Lala és Zsuzsó kettős, hogy ez volt a Cosmix felvétel és a kisvilág. Képzeld el, hogy mindent látsz, amikor... Azt mondta a Bödi barátom, hogy valamit kérem, most megye robbantani. Hát kérem szépen, emlékeim Matuska Szilveszter, de azért robbantsunk, mert ez a Bitangyarádó érkezik egy elemet, bizony szoktam volt mondani, rengeteg kézen és kommunikáción keresztül ment el, át, mire a lemez ugye megrekedett az én kis kezembe. Ezután is köszönöm mindenkinek, aki ugye részt vett abban, hogy a lemez eljutott hozzám. Ezzel persze nagy meglepetést okozva nekem.
1: Szóval azt mondjátok, játszunk még!
0: Játszunk még!
1: Az a baj, ezt nem hallom, szóval játszunk még!
0: Kovács Ákos!
1: Jó, most ugyanezt hangosan, jó? Játszunk még! Ez már jó!
0: Hauber Zsolt! Menzel Gábor! A magyar Depeche Mode! Ki? Bár ezt nem szerették igazából sosem. Banzai! Közben látom Beo Sontosonó Pán, ugye a következő kettőre műsor házigazdája, Pete is, hát eló kedves Pete barátom! X-szakadás, földindulása!

Ne kérdezz, kedvese! Ez a Bitangyó Rádió. Amikor fölkeltenek álmodok, és csak azt mondta, hogy Bitangyó Rádió. Nincs Beethoven, nincs rock'n'roll, csak Bonanza Banzai. Egy 90-es robbanás, nem szépen magyarra módra. Nincs rock'n'roll. Ne kérdezz, kedves! Már nem lakik itt! Mert kihalt minden! Hé! Hey!

0: Na figyelj, kedves, nincs Beethoven, nincs rock and roll, de bizony van Bitangyó rádió, és bizony van benne Bonanza Banzai! Mert kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock and roll.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben egy kitüntető figyelmet, amely 2 órában ez volt, tehát Mark Renszépen a Maxi Sensei, ugye, ami minden szerint, ugye képpel élőben, képpel is hang, ugye jelentkezik ugye a Facebookon, illetve a Twitchen keresztül, szóval.
3: Véget ért ma este.
0: További szép estét, hogy érkezik majd Pete és a Eurodance Mania, jó rádiózást! További szép estét, sziasztok!

0: Tasmania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten. Itten.
2: Bitangó Rádió.com.

Társat hölgyek urak, szép estét kívánok mindenkinek! Ismét elérkezett egy szerda, és ismételten megérkeztem. Most egy icike-picikét frissebben, mint a múltkor. Remélem, hogy olyan friss lesz a hangulat, mint amilyen friss vagyok én is. Ők voltak az elmúlt percekben Rednecks, a folytatásban pedig érkezik a Eurodance Mania keretein belül DJ Bobo, és az Everything Has Changed című felvétele egy jó kis extended mixben. Hú, a mindenségét ránézek a chatpalra, és elég sokan vagyunk. Hát akkor megragadom itt az alkalmat, hogy köszöntsem minden csetesünket. Itt van velem többek között Pinocchio kolléga, itt van Ronnie kolléga, itt van ami Bobink és Arturitunk, aztán van egy B-katkánk, szia katka. Aztán Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuni is. Sziasztok, jó szórakozás! Csámpás Rozi! Üdv néked is! Kata, szia! Törzs hallgatom, szerint Salamander! Suncorgó Koma! Itt van Tika! Zen és végül, de nem utolsó sorban Zorka. Most hát, hölgyek, urak, megtörtént a népsorolvasás, senkinek nem lehet egy szava sem. Mindenkinek jó szórakozást kívánok a mikrofonnál, Pítet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Mondhatnám úgy is, hogy kalandra fel. Érezzétek jól magatokat, és érezzétek jól egymást.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyuradio.com.
2: Nos, hát hölgyek, urak! Jön egy kis vidámság! Érkezik Cartoons! És a Deadly D című felvétel, aztán jön Master Boy és a Baby Let It Be 1996-ból, aztán jön Two Faviola és a Freak Out című felvétele. Aztán érkezik Bob LTD és a Piano 2000. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Érezd jól magad a legjobb Eurodance felvételek társaságában egészen este 10 óráig. És aki a jó hangulatról gondoskodik, szerint személyen Pete, ahogy ez minden egyes szerdán lenni szokott, kivéve mikor nem, de hát tudjátok, a műsorváltozás jogát fenntartjuk.

0: Folytatásban ismételten következik egy remekbe szabott összeállítás, folytatjuk Rádió Ráma felvételével, aztán itt lesz Price, Italo, Joe és Marky Mark közös a United, méghozzá egy Extended Remixben, aztán jön Neutronic és a Let's Dance, itt lesz még velünk Zoom és a Rhythm of the Life, aztán jön érkezik még Bombay Children és a Jambala című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, a mikrofonnál még mindig Pitet halljátok, ez pedig a szerdánkénti jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este

Jesús.

Nos, hát hölgyek, urak, az elmúlt percekben ők voltak, a Sex April, és a folytatásban is következik egy remekbe szabott összeállítás, hiszen pontosan 21 óra 5 perc van, tehát második órája az érkezett a mai Eurodance Mania. A második óra első felvétele Magic Affair és a Carry On, aztán érkezik Tabu és az I Dream of You Tonight című felvétele, aztán itt lesz velünk többek között Fun Factory, Don't Fight című muzsikája is jön, két hatalmas kedvencem, jön Argent C Show, Wish You Were Here, egy remekbe szabott feldolgozás, aztán érkezik Imperio, akik elkalauzolnak bennünket Atlantisba, és ha mindez még nem lenne elég, akkor itt van velünk Graffiti és a Stand By Me. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, tarts velünk és érezd jól magad. Ez itt még mindig a Vitangio Rádióban, a Eurodance Mania, a mikrofonnál pedig Pete-et hallod.

0: Nos hát, hölgyek, urak, lassan véget ér a munka mára, hiszen következik az utolsó összeállításunk, amelyet a mai napra tartogattam számotokra. Tehát a következő összeállítással meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában Pétet hallottátok, ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban. Percekben ő volt Graffiti és a Stand By Me, a folytatásban viszont érkezik majd Max és a No More, Two Brothers on the Floor és a Dreams, itt lesz felünk többek között Captain Jack és a Holiday, egy kis nyarat idéző sláger, ha már ilyen hamar megérkeztek a hűvös esték és éjszakák. Aztán, ha még belefér a mai műsoridőbe, akkor itt lesz felünk Blue Heart és a Singing in the Happy, illetve itt lesz velünk egy Euromix. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozunk jövő héten ugyanebben az időben, akkor is tartsatok majd velem, most pedig további kellemes estét, a későn fekvőknek további jó rádiózást. Hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, sziasztok!
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Bitangyó Rádió.com.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Bitagyó Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...